Inak Robo Truda, doporučujem, bol u mňa na víkend, dobre sme si pokecali, je to fajn chlapík. Morrissey a Barbara Tucker, Let Me Be.

0: Absolutne.
1: Inak Robo Truda, doporučujem, bol u mňa na víkend, dobre sme si pokecali, je to fajn chlapík. Morris T a Barbara Thacker, Let Me Be.